0: Darf.
1: Ez nagyon csípős.
0: Es nagyon csípős.
1: Gut, ja, gut. Das war besser, okay.
0: Was heißt vielen Dank auf Ungarisch?
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen fürs Lernen. Dana.
1: Gern geschehen, nincs mit.